a 96.4 Base FM.

Astro, no.

0: hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát. Napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztik.

0: fejlesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a Kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
1: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalommal hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
0: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Sziasztok! Árpi vagyok, és az itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon,
miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Hamarosan érkezik a dízelesek kompenzációja, csökkentenék a várólistákat, kevés a dió idén. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet

0: Szet és terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
1: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
0: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Pár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak optatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon kellemes pihenést és szép vasárnap reggelt. Megyünk tovább a Beer Pong and Bentley's albumon kapott szerepet a következő dal. Ez egy nagyon-nagyon sikeres albuma volt az előadónak, szinte mindegyik szólós lágere gyémánt minősítést ért el, hasonlóan a következő alkotáshoz is. Érkezik Post Malone, Tidal, a Sign közöse és a Psyho. Itt a Ibiza FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát, napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalommal hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sem

0: érkezik. 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Hamarosan érkezik a dízelesek kompenzációja, csökkentenék a várólistákat, kevés a dió idén. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A magyar államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96 nép Vészafem, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Drake és egy pár évvel korábbi dala, a Nokia, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 nép Vészafem.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bízefem. Hírek.
3: Rendbe teszik a laktanyákat, elektronikai eszközöket vizsgáltak át. Különleges akció lesz a Nemzeti Múzeumnál. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Elektronikai cikkeket ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az energiahatékonysági címkéket és a termékismertető adatlapokat nézik át. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okos telefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az energiacinkkel meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól D-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
3: Rendőrök, katonák, mentők vonulnak holnap a Nemzeti Múzeumhoz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak egészen reggel 6-tól délig. Az egyenruhások egy földrengés következményeit szimulálják, például a műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Ne lepődjünk meg tehát, ha holnap délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhással és katonai járművel találkozunk a múzeum környékén. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Szuper vasárnap reggelt és nyugodalmas pihenés mindenkinek, aki pihen, aki dolgozik, mert akár taxis, akár más elfoglaltsága van, akkor nektek nagyon szép napot, és ezt a zenét küldöm a munkátokhoz, meg kitartást. Jön Sensia, Boss Up, itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.

K-pop R&B 96-ban készült a következő dal, ami azt jelenti, hogy most ünnepli a 30. születésnapját. Az eredeti mintát Stevie Wonder 76-os Pastime Paradise című klasszikusából mintázták, viszont Stevie Wonder a trágárság miatt nem akarta az elején engedélyezni, hogy ezt a dalt felhasználják, így végül belement, és ebből született egy 5-szörös platina meg egy világsláger. Coolio LV következik, Gangsta's Paradise, itt a B.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nagyobb biztonságban lehetünk a köztereken, változtatnának a katán, górcső alatt a babavizek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutára 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vannak olyan időszakok, amikor lelkileg padlón vagyunk. Ha esetleg valaki ilyen állapotban van, semmiképpen se tegyen olyan dolgot, amit később megbán, inkább forduljon szakemberhez, és engedje el a rosszat. Erről szól a következő dal részben. Jön Tídeni, ha elmegy.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Szerdán utalják a dízelesek juttatását 10 milliárd jut a várólisták csökkentésére. Rossz az idő, rossz a dió. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszá is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fog az ára.
2: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk. A déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd. Csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, telefon, Viber 0620 964 99 99. Ide tudtok nekünk üzenni, illetőleg el tudjátok mondani a véleményeteket, akár a rádióról, akár bármiről, amiről gondoljátok. Érkezik nálunk a gyönyörű, szexi Tyla, Push to Start, itt a kedvenc rádiótokban.

Pápa R&B szakításból kovácsolt előny saját hazájában platinát ért el a következő dal, de Kid Leroy-jal történt szakítás következményeként, illetőleg egy válasz diszdalként írodott a következő szerzemény. Érkezik Tate McRae, Tit for That, itt a 96 BSFM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Újulnak a laktanyák, energiahatékonyságot vizsgál a fogyasztóvédelem, katonák, rendőrök, mentők vonulnak a Nemzeti Múzeumhoz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Elektronikai cikkeket ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az energiahatékonysági címkéket és a termékismertető adatlapokat nézik át. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okos telefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És mint a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Rendőrök, katonák, mentők vonulnak holnap a Nemzeti Múzeumhoz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak egészen reggel 6-tól délig. Az egyenruhások egy földrengés következményeit szimulálják, például a műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Ne lepődjünk meg tehát, ha holnap délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhással és katonai járművel találkozunk a múzeum környékén. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadékhiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy?

Tüzesek voltunk, hát meg is égtünk, terveztünk közös jövőt, reméltünk, de nem is bánom, hogy belementünk, szerettem minden percét veled együtt, de sajnos nem egyeztünk. Jön

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhol, bármikor. basefm.hu. Jön Diaz Menta és a Méreg.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.
1: Ice.

Amerikából ismert Tess Taylor és Cody volt. A dal témája luxusmárkák, a pénzköltés mellett a személyes magabiztosságról, sikerről és a növekedésről szól. Érkezik tehát 24K Golden és Lil Tecca. Én már a velük búcsúzom, hétfő reggel attól várok mindenkit, nektek szuper napot, a mikrofonnál Árpi volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: 200 rendőr vonul az utcákra, kiterjesztenék a katát, babavizeket ellenőriztek. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédségbe szállt a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig.

FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma belefülelhettek majd az 5 Tribe Called Quest és a The Roots egy-egy kerek jubileumot ünneplő albumába. Hallattok igazán friss újdonságot G-Eazy-től, jön az M.O.P., GZA és Tupac is a következő két órában. Elsőként azonban szintén egy újdonság az Anderson .Paak Kordé párostól, akik október 23-án érkeznek majd első közös albumukkal, amit most egy Ice Cube idézettel induló Bill Withers feldolgozással vezetnek fel nekünk. A címe A Good Day, és most itt érkezik a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Már beszámoltam nektek róla az elmúlt hetekben, hogy 30 év után végre ítélet született Tupac meggyilkolásának ügyében. Hamarosan azonban egy teljes dokumentumfilmet is lehet majd látni a tárgyalásról, amiben Tupac családtagjai, köztük a Thug Life albumon is rappelő Maprim Shakur is megszólal majd. A Tupac elleni merényletről egyébként már láthattunk sorozatot és dokumentumfilmet is, most pedig egy tárgyaló termi történeten keresztül követhetjük végig, hogy mi is történt azon a végzetes Las Vegas-i éjszakán 1996-ban. Most érkezzen akkor a Thugs Get Lonely 2 című track a legendától, Nate Dogg zseniális énekével, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, az Outkast újra perbe keveredett, és ezúttal is egy névhasználat kapcsán. Néhány éve az AT Aliens nevű EDM duót perelték be, akik az egyik legsikeresebb albumuk címét használták engedély nélkül. Most pedig az Overcast nevű rapper-producer kapott tőlük bírósági idézést. A fiatal dalszerző egyébként eléggé elkeseredett, ő ezt tiszteletadásnak szánta az atlantai legendák felé, akiknek a nevében most egy cég benyújtotta ezt a keresetet. Az pedig már csak haba tortán, hogy 1998-ban maga az Outkast volt hasonló helyzetben, amikor Rosa Parks című daluk címében engedély nélkül ők használták a polgárjogi ikon nevét, és ezért nekik kellett peren kívül végül megegyezni. Azóta úgy tűnik, hogy üldözi Andrét és Big Boyt ez a nevekkel kapcsolatos balszerencse, de most jöjjön akkor az említett Outkast dal, amin nem fognak az évek itt a 96.4 Beats FM-en, ez az Aquamanai album csúcsa, a Rosa Parks.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A héten betöltötte a 35-öt, egy igazi New Yorki klasszikus, az 5 Tribe Called Quest második albuma, a The Low End Theory. Q-Tip, 5 Dog és Ali Shahid 1991-ben is csúcsformában voltak, és egy súlyos jazz hangmintákból és kopogós dobokból álló olyan albumot készítettek, amit bizony egy hip-hop rajongó generáció a műfaj egyik csúcslemezének tart. Több mint 1 millió példány kelt el végül belőle, a negyedik szupererőt pedig a hangmérnök Bob Power képviselte rajta, aki a minimál mintákból csodásan is telten szóló, remekül öregedő mixet gyúrt. Ezen hallható például a Check the Rhyme és a Jazz című Tribe siker is, de a legnagyobb sláger érdekes módon egy remix formájában érkezett meg hozzá. A Scenario új változata a nagyon fiatal Busta Rhymes-szal közösen a csapat egyik legnagyobb sikere lett, és a 90-es évek egyik legfontosabb rap száma is egyben. Na, hogy ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ebben az órában jön majd Snoop Dogg, Nas, A$AP Rocky és Lil Kim is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. Egy pénteken megjelent igazi újdonsággal folytatjuk. Megérkezett ugyanis G-Eazy nagy visszatérése, a címe pedig JFK és régi barátja Ty Dolla $ign énekli benne a refrént. Ők ketten ráadásul a jövőben is együtt dolgoznak majd, ugyanis G-Eazy az Empire Recordshoz igazolt, ami Ty Dolla $ign saját lemezcége. Most akkor jöjjön is ez a party hangulatú track, amit pár napja már élőben is előadtak ők ketten a Madison Square Gardenben, most itt érkezik a 96.4 Bass.

96.4 Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. Október 5-én, kettő nappal a születésnapja után áll majd színpadra Budapesten A$AP Rocky. Tavaly nagyon vártuk őt a szigeten, akkor Kid Cudi érkezett helyette, most pedig azt várjuk, hogy a Don't Be Dumb turné hazai állomásán mivel lep majd meg bennünket a Pap László arénában. Ha tippelnem kellene, akkor egy látványos színpadi show vár majd ránk, rengeteg átöltözéssel, már csak azért is, mert a koncertet úgy hirdetik, hogy A$AP Rocky és az Alter Egói állnak majd színpadra. A folytatásban Muramasa beatjére rappel az A$AP Mob egykori vezére, itt a 96.4 Bass FM. Please, man, pretty please with a cherry on top, game.

Rap Hip Hop R&B. A héten nem csak a Tribe ünnepel kerek jubileumot album ügyben, hanem a The Roots is, a philadelphiai zsenik, mikor az Illadelph Half-Life 1996-ban megjelent, még a nagy áttörésük előtt álltak, és saját bevallásuk szerint is a Wu-Tang Clan első albuma és annak hangzása inspirálta teljes egészében az ő lemezüket. Ezen az éppen 30 éves klasszikuson hallható az első igazi sikerük, a What They Do, aminek a klipje kapcsán aztán egy kisebb nézeteltérésbe is keveredtek. Black Talk szomorúan mesélte egy interjúban, hogy Biggie nagyon szerette a zenéjüket, de a medencés bulit bemutató klipben úgy tűnt, mintha őt gúnyolnák ki, és ezért már nem volt idejük elnézést kérni tőle. Most jöjjön is, akkor a The Roots első sikere itt a 96.4 Bass FM-en, ez a What They Do.

Pap R&B, az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megemlékezünk majd a nyugati parti legendáról, Coolio-ról, halálának 4. évfordulója érkezik ugyanis. Ma még Usher jön, aki legutóbbi koncertjén gyakorlatilag megkoronázta magát, amivel egy kisebb vitát indított el arról, hogy akkor kicsoda is az R&B igazi királya a tengeren túlon. Most jöjjön tőle egy olyan track, amivel annó nagy lépést tett a trón felé, ez a You Remind Me, én pedig most remix változatban játszom nektek Method Man és Blue Cantrell közreműködésével itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: akik rappelnek, vagy éppen énekelnek nektek, talán pont a vasárnapi ebéd mellé. Jön majd a Rough Riders egykori vezére, New York egyik igazi rap ikonja, DMX, itt lesz Florida, és jön majd a legutóbb tripla albummal jelentkező Drake is. Kezdeni azonban Polo G-vel fogunk, ez a rap star tőle itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Shout out my nigga Cinco.

0: Néha R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Airbnb, a szegedi közönség élőben láthatta a városban ezen a nyáron Svélit, a Részremörtből, DJ Snake-et, a producer zseni Timbalandot, sőt még Floridát is. Most ebből a nem akármilyen névsorból az utóbbi következik, jön tőle a GDFR, itt a 96.4 B.

Check it to 10.

Na de az ugyanerre a címre keresztelt turné már annál inkább, egy pici nyári szünet után Doja Cat pedig újra arénákat tölt meg idén ősszel a Weed turnén. A folytatásban ő érkezik, jön tőle az Agora Hills, ennek a turnénak is az egyik fénypontja itt a 96.4.

R&B, a folytatásban az első olyan track következik, amit Eminem és Dr. Dre valaha együtt vettek fel a stúdióban, ráadásul Eminem karrierének egyik legnagyobb sikere is egyben. A címe az, hogy My Name Is, a Slim Shady LP legendás trackjéről van szó, ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: A következő órát Blue Cantrell 2001-es világ sikerének feldolgozásával nyitjuk, amire ő maga is boldogan adott engedélyt, a címe Boss Up, aki pedig énekli nem más, mint a jamaikai Shensia.

FM, Rap Hip Hop R&B, hogyha gyorsan összeszedném azokat a hip-hop trackeket, amik az autózáshoz kapcsolódnak, akkor nagyon könnyen kijönne belőle minimum az egész óra zenei anyaga. Van slágere például ebben a témában Master Ace-nek, van LL Cool J-nak, Subbass Masternek, a folytatásban pedig szintén egy sikertrack következik az autózás témaköréből, akik pedig hozzák Crazy Bone és Chameleoner, ez pedig természetesen a Ride-in, itt a 96.4 Bass FM-en.

Drake valami igazán grandiózussal szeretett volna visszatérni. Nagyon finoman kezdett egy ausztrál turnéval, utána pedig egy meglepetés dalt helyezett el egy régi barátja a saját albumán. Utána viszont valami tényleg nagy dolgot szeretett volna, úgyhogy egy tripla lemezzel, 3 órányi vadonatúj Drake zenével tért vissza, és hát mindhárom lemez az amerikai albumlista csúcsán kötött ki, ami gyakorlatilag egy új világcsúcs volt tőle. A folytatásban Bad Bunnyval érkezik közösen ez a Mia, itt a 96.4 Bass FM-en.

varázsbolt rappelt rá erre a 90-es évek második felében azért valljuk be egy picit újszerűnek tűnő beatre. Viszont a végeredmény gyakorlatilag egy number one rap track lett, az albumból pedig, amin ez szerepelt, az It's Dark and Hell is Hot-ból 5,5 millió példány kelt el, szinte pillanatok alatt, DMX-et pedig a New York-i rap szakma csúcsára emelte. A folytatásban jöjjön ez az egyébként Swizz Beatz Beat, a Rough Riders Anthem DMX-től itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a délután további részét már Széles Izzával töltetitek, Izza pedig meg is érkezett ide a stúdióba, én át is adom neki a mikrofont, ő pedig rögtön Dash-el, Youngfly-el és Azariával indít majd, na meg a Backpack-kal. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot, hello, szevasztok!
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka, ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manny-ban a Backpack-ba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nem sokára láthatjuk a Megasztárban, hogy milyen zsűri is tídeni, itt pedig hallhatjuk tőle, hogy milyen jó a következő dala. Indul az XXX.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Chris Brown, aki most főleg a The R&B Tour miatt van a hírekben, ugyanis szeptember végén Usherrel közös stadion turnéra indul Észak-Amerikában, és már több extra dátumot kellett hozzáadni akkor az érdeklődésre. Pörög tőle és Tygától az AO.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentorom Marics Peti, és az ő közösük a Svindler.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Doja Cat-et, akivel mindig történik valami. A rajongók aggódni kezdtek Dojaért egy Twitch élőzés után, mert fáradtnak, szétszórtnak tűnt, néha összekeverte a szavait, és arról beszélt, hogy elege van a kamu dolgokból, és az internetből is. A videó gyorsan elterjedt TikTokon és X-en, hát reméljük, hogy jól van a kisasszony, itt pedig indult tőle az Agora Hills.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass FM.
3: Más az anyagot, de mi lakó?

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Pogány Indulót, akinek szeptember 3-án először volt önálló Budapest parkos koncertje, és fantasztikusan sikerült, ahogyan ez a következő dal is.

is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

0: hangod. Ez a 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B. Beats.
1: Ez a backstage, szobafogság, kicsit csíkok, hova

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére nem mással, mint Pifuval, Megasztár felfedezetjével. Indítom tőle a Változnak a helyek szerzeményét.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek a pörgős nyelvű rappert Belánót, az X-Faktor győztesét, akinek úgy néz ki, hogy az útja már csak felfelé vezethet. Pörög tőle a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Állj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen,

95.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

Tudod mi a 96.4?

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Travis Scott, aki Christopher Nolan új filmjében, a The Odyssey-ben szerepel. A szerep mellett még a When I'm Home című dala is felcsendül a filmben, itt pedig nálunk a

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass.
0: Bass. Bass FM.
3: Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Rap, hip-hop, R&B. De gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BaseFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Manuelt és tőle az egyik nagy kedvencemet, a Nosztalgiát.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek, én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: BFM.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala áll, ami egy idei dal és a Def Jam kiadásában jelent meg. Szeptember 11-én jelent meg a tengeren túlon a kortárs R&B egyik legnagyobb nevének tekinthető Jane Aiko 4. albuma a Westside WMC. A lemez címe egyszerre utalás az énekes nő kaliforniai gyökereire és az albumon szereplő témákra, amik a nyugati parti életérzést mutatják be. A közreműködők népsora is egyfajta nyugati parti all-stars. Tyga, az eddig minden Jane Aiko albumon vendégeskedő Absol, Kendrick Lamar és a fiatal San Franciscói tehetség Larry June. Első alkalommal januárban hallhattuk a készülő lemezről, ami végül ősszel 6 évszünet után érkezett meg, követve a 2021-es platina lemez a Csilombót. A 6 éves szünet alatt Jane Aiko előbb családi életére koncentrált, megszületett második gyermekük a rapstar Big Sean-nal, akivel azóta sajnos már el is váltak, utána pedig többek közt Snoop Dogg és Larry June albumain is hallhattuk énekelni. A végül váratlanul kiadott Westside WMC első helyen nyitott az amerikai albumlistán, ami első alkalommal fordult elő az énekesnő karrierje során. Az első single Elsewhere címmel érkezett meg egy nappal a teljes lemez előtt, de a rajongók végül úgy döntöttek, hogy egy másik dalt emelnek fel azonnal az albumról, ez pedig a Kendrick Lamar közreműködésével készült So Good. Ők ketten több mint 10 év után dolgoztak újra együtt, a végeredmény pedig egy középtempós, hamisítatlan nyugati parti R&B track lett, ami tökéletesen illeszkedik abba a sorba, amit Kendrick Lamar Sizzával közösen csúcsra járatott az elmúlt években. Finom szinti futamok keretezik ezt a romantikus témájú tracket, ami akár a Grammy díjért folytatott versenyben is komoly esélyes lehet majd, úgyhogy hallgassuk is meg, és érkezzék Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96-1 BSFM Rappi, ha pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Stopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 14. helyen Beton Hofi Panasonic című dala áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal. Három mixtépe, a Coming Sins, a Plébánia és a Zero után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei közül a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Kim, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi fél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarvéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18 trackket. Az Interregnum talán a legsötétebb eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közé pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 14. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM Replika, pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ik vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnt 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta az aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereket élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak a szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hit'em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az élenk dalamot is átemelték a Hit'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 9. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezzék Cardi B és Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnának el titeket. Visszaugrunk az időbe 31 évet, és meg sem állunk 1995. szeptember közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listákat. Ez a dal bizony nem más, mint Coolio ikonikus slágere, a Gangsta's Paradise. Szóval 95. szeptemberében a nyugati parti gangster rap letaszította az első helyről Michael Jacksont az amerikai slágerlistán. Coolio ugyanis a pop királyától vette át a vezető pozíciót karrierjének leghíresebb dalával. A Gangsta's Paradise egy Stevie Wonder dal feldolgozása, és az azonnali világsikerét jól jelzi, hogy egy alkalommal az élő legenda elő is adta a dalt együtt Coolioval. Természetesen egy filmzenéről van szó, a Michelle Pfeiffer közreműködésével készült Veszélyes kölykök betét daláról. A film sokat köszönhet a dalnak, enélkül biztosan jóval kevésbé lett volna népszerű a mozi pénztáraknál a külvárosi középiskola története, úgyhogy érkezik ez az ikonikus dal, jön Coolio tőle is, a Gangsta's Paradise, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megy.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Beast Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Gurulunk is tovább, Internet Money, Gana, Don Toliver és Nev slágere után, a Lemonade után méghozzá magyar vizekre evezünk. Érkezik Jude Law, tőle is Szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Happy Pop R&B, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig, Dashmini Pucimű slágere után pedig az ifjú tehetséggel Paul Russell-el megyünk tovább, és tőle is szóljon Lil Bootang című dala itt a Bass FM-en. Let me tell you.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Juice WRLD és Youngboy Never Broke Again után pedig Tidenivel megyünk tovább. Tőle is szóljon Szeret e című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

Lesz itt majd Dice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. VZ és Részműves, Várj meg című slágere után Doja Cattel megyünk tovább, aki hát néha öltözködése, néha viselkedése miatt is joggal vívta ki magának azt a jelzőt, hogy extrém, illetve megosztó személyiség. Most egy korábbi dalát pörgetem nektek, ami nem más, mint Agóra Hész című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en.

Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Beats FM.

0: félned, már senki sem bán.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: a nyugat. Rossz a mit a nyugat. Rossz a mit a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Jack.

0: a nyugat, és nem értek el.
1: 96-1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Gangsta Zoli és a Kártel, a Jó Rossz és a Kártel után feneket rázunk még hozzá Bossman Low módra, érkezik Shake the Rest című dala, itt a kedvenc rádiótokban a Bass

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, Post Malone-nal és 21 Savage-el, tőlük is Rockstar című dalukkal. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en. Sziasztok!

0: Everything heat. Everything.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

0: New School Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszél sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálok majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egy

0: Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Base FM.

0: Kerületi klasszikus.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: XFM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

I gonna bang bang. I stay up in the jungle.

0: Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Mike, yeah.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.